wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I won't.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után, minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Vezessünk óvatosan az iskolák közelében, lejárt Polt Péter megbízatása. Jégkorongozhatunk a rakparton, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a Taláros Testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az információs hivatal a külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a Honvédelmi Miniszterhez tartozik. Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsórakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jeges sportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na ugye nem volt ez olyan nehéz? Ez a szeptember elsője. És? Hát, tessék, már is itt van egy szeptember másodika. Hát el vagyunk kényeztetve, kérem tisztelettel. Az égiek jó voltából. Na, viccet félretéve, bár nem nagyon, csak kicsit, remélem, hogy a tegnapi nap mindenkinek zökkenőmentesen lezajlott. Az eleje, a közepe és a vége is, akkor ma már szinte rutinból tolhatjuk az úgynevezett hétköznapi menetrendet. Kedves diákok, hát igen, ami tegnap volt, az ma is lesz. Sőt, a nemzetközi helyzet még fokozódik. Azt nem árt tudni, hogy majd ma is játszunk, jó? Hiszen játékos hetünk van, Iron Maiden relikviákat lehet tőlünk lekanyarítani, tessék fülelni 7 és 8 óra környékén majd pláne. És hát természetesen hozom a történeteket annak rendes módja szerint. Nagyon izgalmas nap volt a rock történelemben ez a szeptember másodika. Bandák születtek, bandák szűntek meg, megnyílott a rock and roll hírességek csarnoka, úgyhogy lesz miről értekeznünk, jó? És persze a legfontosabb kérésem, mint mindig, az utakon vigyázzunk. Úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, de megvan a sávzárás a Mester utcában is a Ferenc körút előtt. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és ami egy darabig velünk lesz, szintén sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9. Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke. Hát tegnap az uraké volt, akkor ma a hölgyeké. Rebeka és Dorina nevű ismerőseinket lehet köszönteni. Ha még közelebbi a hozzátartozó, akkor pedig szinte kötelező. Főnök urak, a kolléganők között van Rebeka és Dorina, ne felejtjük az apró kedvességet. No! Egyébként fokozhatnám még Renáta és Ingrid. Na, neveket is jegyzi a naptár. No, viszont most hírek, információk, aztán pedig majd megnézzük, hogy a krónikások mit biggyeztettek a mai dátum mellé, és persze zenélünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után, minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ugyanígy szeptember 1-i után, és szeptember 2-a gyerekjáték. Na nézzük! Hát kérem tisztelettel, 1970-ben enapon Phil Collins csatlakozott a Genesishez. A haldokló progresszív rockzenekar hirdetést adott fel a brit Melody Maker magazinban, amelyre egy korábbi gyerekszínész jelentkezett. Így talált rá a Genesis Phil Collinsra, aki enapon ment el meghallgatásra. Aztán 1984-ben viszont David Lee Roth utolsó koncertje volt a Van Halennel, persze csak egy darabig, a zenekar Nürnbergi fellépése. A Masters of Rock turnén az utolsó közös koncertjük volt egy klasszikus felállásban, ezek után 23 évnyi szünet következett. És 1995-ben megnyílik a rock and roll hírességek csarnoka, a Clevelandi legendás rockmúzeum ünnepély és megnyitója enapon volt, hatalmas koncert kíséretében természetesen. Többek között fellépett Chuck Berry, Bob Dylan, de maga Bruce Springsteen is. Úgyhogy így. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, de megvan a sávzárás a Mester utcában is, a Ferenc körút előtt. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és ami egy darabig velünk lesz, szintén sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 7 órához értünk, úgyhogy játszunk egyet. Jó 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a szuperfigurával, és egy Iron Maiden háti zsák a Csantauria kiadó jóvoltából, ezt tessék tőlem megnyerni. 20-as 999-103-9, egy fogós kérdésre adott frappáns válasz. Csak a feladat, jó? Most hírek, aztán zenélünk.
0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.

0: Itt különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyet és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek!
3: Vezessünk óvatosan az iskolák közelében, lejárt Polt Péter megbízatása. Jégkorongozhatunk a rakparton, a mikrofonnál Gál Ildikó. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
3: Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a Taláros Testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az információs hivatal a külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a Honvédelmi Miniszterhez tartozik. Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsórakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jeges sportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, volt egy invitálásom, jöttek is a telefonok, na nézzük ki a szerencsés kilencedik. Hát a Tibi! Jó reggel, drága Tibor!
1: Jó reggel, drága, örülök, hogy hallom a hangodat.
0: Az lenne a tiszteletes kérdésem. Báruld el nekem, hogy melyik a kedvenc rádióállomásod.
1: Hát mi más lehetne, mint 103.9 Rock FM.
0: Na, ez egy igazán örvendetes hír. Úgyhogy az a jó hírem van, hogy megvan az Iron Maiden relikvia. Remélem, hogy kellő.
1: Komoly, nem mondod komoly. Nagyon szépen köszönöm, Endre. Nagyon köszönöm.
0: Váljék egészségedre.
1: Nagyon szépen köszönöm. És akkor még egyszer 103.9 Rock FM, az én rádióm, meg mindenki, aki szereti.
0: Úgy. Legyen nagyon szép napod.
1: Viszont kívánom én is mindenkinek a stábnál. Köszönöm szépen.

70-et írunk, amikor Phil Collins csatlakozik a Genesishez, és hát a picit haldokló progresszív rockzenekar hirdetésére, amelyet a Brit Melody Maker magazinban adtak fel keretes formában, jelentkezett ugye Phil Collins, és így találtak egymásra. Elég szerencsés összefonódás volt ez az elmúlt évtizedek tükrében, amikor a 19 éves Phil Collins és gitáros barátja Ronnie Caryl megérkeztek a Gabriel birtokra, hatalmas tömeg fogadta őket, mert hogy a hirdetésre több százan jelentkeztek, és a zenekar futószalagon hallgatta meg a jelölteket. Mivel Collinsék jóval a kiírt időpontjuk előtt érkeztek, Peter Gabriel azt javasolta, hogy a hőségben nyugodtan menjen le úszni a kertben lévő medencébe, amíg rákerül a sor. Ez a medence azonban olyan közel volt a házhoz, hogy Collins a vízből tökéletesen hallotta az előtte lévő dobosok próbálkozásait. Miközben ott áztatta magát, kívülről megtanulta az összes dalt, az összes tempóváltást és a hangszerelési csavarokat, mire belépett a szobába, nem csak hogy friss volt és üde, de technikailag is felkészült, és úgy megismerte a Genesis még kiadatlan anyagát, mintha évek óta velük játszott volna. Miért pont ő? Hát a Genesis tagjai el voltak tőle ragadtatva, nem csak azért választották őt, mert ugye hiba nélkül dobolt, hanem mert azonnal kiemelte zenei intelligenciája a többi nehézkesebb dobos közül, kiváló vokális képességekkel rendelkezett. És hát a személyisége meg a humora azonnal oldotta a zenekar tagjainak akkor kissé feszült, kissé merev hangulatát. 5 évvel később, ugye, amikor Peter Gabriel 75-ben elhagyta a zenekart, több mint 400 énekest hallgattak meg a helyére. Végül rájöttek, hogy a megoldás ott van az óruk előtt, mert hogy Phil Collins énekelni is tud. Úgyhogy így volt ez, így indult ez 1970-ben a Genesis és Phil Collins nagy találkozása. 103.9 Rock FM? Hát akkor...

0: Rock FM.
1: Boldog születésnapot, kedves szeptember másodikaiak! Isten éltessen mindenkit, egészség legyen, a többit majd intézzük, és természetesen rögvest kiderítjük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a ma születettek. De mindezt majd csak a hírek után, amikor na, hogy zenélünk is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jól teljesített a MÁV iskolakezdéskor. Vizsgálják a balatoni bringakör állapotát. Jubilál a Puskin mozi. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A MÁV online csoport minden járata elindult az iskolakezdés reggelén. Vitézy Dávid miniszter kifejtette, például a Volánbusz teljes országos hálózatán csaknem 5000 járművet tudtak forgalomba állítani. A budapesti agglomerációban is rendben zajlott a közlekedés. A BKK-val minden szükséges intézkedést előre egyeztettek. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet adni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Hipnózist, meditációt és még reinkarnációs utaztatást is kínált egy nő az interneten, de a NAV revizora előtt már nem volt minden rendben. A 17 000 forintos konzultációról ugyanis sem számlát, sem nyugtát nem adott. Ráadásul adószáma sem volt, így a hatóság akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat rá. Az ellenőrzés után a nő jobb belátásra tért, és adószámot váltott ki, hogy a jövőben szabályszerűen végezhesse tevékenységét. 100. születésnapját ünnepli a budapesti Puskin mozi. Szeptember 25-e és november 28-a között ritkán látható klasszikusokat, élőzenés vetítéseket és filmklubokat tartanak. A jubileumi programsorozat Fritz Lang Metropolis című némafilmjével kezdődik, amelyhez új elektronikus kísérőzene is készült. A záróvetítésen pedig Charlie Chaplin Arany Láz című filmje látható élőzenei kísérettel. Ismét napos idő várható, kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szépen szóló szerdát mindenkinek, kellemetes szeptember másodikát, zökkenőmentes, sőt nyugodtat, és boldog születésnapot annak, akinek a személyében ez a dátum szerepel. Hát kérem tisztelettel, 1965. szeptember másodikán egy csütörtöki délutánon történt meg, hogy megszületett a Doors. Illetve a The Doors legelső stúdió feltvétele, egy igazi rock történelmi sarokkő, úgyhogy abszolút dicsekedésre méltó, hogy egy napon születtek. Kik voltak a stúdióban? Hát bár a stúdióidőt eredetileg Ray Manzarek billentyűs saját meglévő együttesének, a surf rockot játszó Rick and the Ravensnek foglalta le, Jim Morrison nyári csatlakozása mindent megváltoztatott, mert hogy az akkor még acetát lemezre préselt demóra már új névként került fel a The Doors. Úgyhogy a stúdióban Jim Morrison, Ray Manzarek, John Densmore, Rick Manzarek, Jim Manzarek és Patty Sullivan voltak. A Los Angeles-i World Pacific stúdióban zajló felvétel rendkívül gyorsan, mindössze 3 óra alatt zajlott le. Összesen 6 dalt rögzítettek, amelyek közül szinte mindegyikből hatalmas klasszikus lett a későbbi Doors albumokon. Nem csoda hát, hogyha ezt a napot tekinthetjük a The Doors megszületésének. Érdekesség, hogy mivel a kiadók ugye sorra elutasították a demót, Ray Manzarek annyira elkeseredett és dühös volt, hogy vissza akart menni a stúdióba, hogy törölje a musztereket és újakat vegyen rájuk, mert sajnálta a pénzt új szalagok vásárlására. Szerencsére a stúdió hangmérnöke, illetve a zenésztársak ledumálták róla, így a felvételek fennmaradtak. És évtizedekkel később az 1997-es The Doors Box set gyűjtemény részeként a rajongók hivatalosan is megismerhették őket. Úgyhogy így, kedves ma születettek, 1965. szeptember másodikán megszületett gyakorlatilag a The Doors. Na, akkor ünnepeljünk egyet, utakon meg vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, de megvan a sávzárás a Mester utcában is, a Ferenc körút előtt. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és ami egy darabig velünk lesz, szintén sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

3 D Eddy figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák találhat gazdára. Ne maradjon nálam! 20-as 999-1039. Hírek után megzenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Szülinapi ajándék jár a rendőröknek. Már elérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni. A szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és azt gondolom, hogy megvan a 9. szerencsésünk, talán Attila. Jó reggelt, Attila!
1: Jó reggelt kívánok, szevasz!
0: Hát nagyon meg fog lepni a kérdésem szerintem, de én bízom benne, hogy azért nem csúszunk félre. Melyik a kedvenc rádióállomásod, Attilám?
1: Ha jól emlékszem, még már régen volt járki, 103.9 Rock FM.
0: Így van, tökéletes a válasz! Na de hát nem csak a játék kedvére ez a kedvenc, remélem. Megvan a 3D Eddy figura gyűjtemény első lapszámod, a Trooper figurával, Iron Maiden hátizsák, a Centauria kiadó jó voltából. Igazán nincs mit, örülünk, hogy minket hallgatsz. Mi a mai program?
1: Mindig, munka.
0: Munka? Ezt nem viszi el senki ezt a munkát?
1: Nem, én viszem.
0: Te viszem. Jó, legyen szép napod, és örülök, hogy minket hallgatsz. Szia, Attila.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: Szia.

103.9 Rock FM. No, de egyébként teszem hozzá, kedves ma születettek, hogy azért a szentéllyel is egy napon születtek, tekintettel arra, hogy a clevelandi rock'n'roll hírességek csarnoka és múzeum megnyitása és az ezt kísérő gigantikus koncert, ami a modern zenetörténet egyik legfontosabb megmozdulása volt, éppen szeptember 2-án történt. Hát illetve szeptember 1-én vágták át a hivatalos szalagot, ott volt például Yoko Ono és Little Richard, meg egy 10.000 fős tömeg, és szeptember 2-án rendezték meg a legendássá vált 7 órás monstre mega koncertet, ahol fellépett Chuck Berry. Zseniális húzás az volt, hogy a háttérzenekara nem más volt, mint Bruce Springsteen és az E Street Band. Amikor belekezdtek a Johnny B. Goode-ba, a stadionban tartózkodó cirka 60.000 ember egyszerre ugrott talpra. A fellépésről készült felvételeken is jól látszik, hogy Springsteen kisfiús rajongói mosolyjal az arcán figyeli, ahogy Berry diktálja a tempót, és hogy vezeti a dalt. Egyébként nem egy egyszerű egymást követő koncertekből állt, mert hogy a szervezők gyakorlatilag zenei generációkat és stílusokat boronáltak össze, úgyhogy Bob Dylan kísérő zenekaraként az akkori alternatív rock csapat, a Soul Asylum játszott, miközben Dylan olyan klasszikusokat adott elő, mint az All Along the Watchtower, vagy a Led Zeppelin, Jimmy Page nem volt ott, de Robert Plant fellépett, ráadásul a gitáros poszton a Guns N' Roses akkori zsenie Slash kísérte őt. És hát ott volt még mondjuk James Brown, Johnny Cash, az Electric Light Orchestra, vagy éppen a Kings is. Egyébként a sokan furcsálták, hogy miért pont Cleveland, egy álmos ohiói iparvárosban épült fel a monumentális üvegpiramis alakú múzeum. A döntés mögött azonban komoly történelmi okok álltak, mert hogy itt dolgozott az 50-es években Alan Freed, a híres rádiós műsorvezető, aki magát ugye a rock'n'roll kifejezést elterjesztette a köztudatban. Aztán 52-ben Clevelandben rendezték meg a Mondag Coronation Ballt, amelyet a történelem legelső hivatalos rock koncertjeként tartanak számon. És amikor a múzeum helyszínét keresték, Cleveland városa és a helyi lakosok több mint 600.000 aláírást gyűjtöttek össze, és elég komoly pénzügyi támogatást is ajánlottak fel, hogy hozzájuk kerüljön a szentély. Én azt gondolom, hogy ez a harmadik pont lehetett talán a legnyomósabb érv, hogy miért ott épült fel a rock'n'roll hírességek csarnoka. Úgyhogy így, kedves ma születettek, még ezt is hozzá lehet csapni, ahhoz, hogy egyébként megszületett a Doors a mai napon. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, na zenéjük!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, és ha már szeptember másodika, hát volt itt egy csúnyább ügy is Ozzyhoz kapcsolódóan, na majd erről, de csak a hírek után, amikor zenélünk is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Vezessünk óvatosan az iskolák közelében. Négy alkotmánybíró távozik, jéghoki költözik a rakpartra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
3: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
2: Lejárt az alkotmánybíróság elnökének és három alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a Taláros Testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladat megosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az információs hivatal külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig a Honvédelmi Miniszterhez tartozik. Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsórakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jeges sportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Ismét napos idő várható, kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szépen szóló szeptember második szerdát kívánok mindenkinek. Remélem, hogy zökkenőmentes az ősz kapuját kitárni. No, szóval 1989. szeptember másodikán Ozit letartóztatták, és csúnya bírósági ügye kerekedett. Ez egy elég sötét és megrázó pillanat volt, amely szinte véglegesen pecsétet tett a házasságukra, amit aztán utána végül is, hát nehéz megítélni, hogy sikerült-e kivasalni. Az biztos, hogy Ozzy súlyos alkohol és gyógyszeres befolyásoltság, némi vodka és fájdalomcsillapítók okozta teljes fekete elborulás, blackout alatt állt a Buckinghamshire-i otthonukban, amikor hirtelen, mondhatni, rohamot kapott, belépett a szobába, ahol Sharon Osbourne ült, és azt mondta neki, meghoztuk a döntést, meg kell halnod. Ekkor rávetette magát Sharonra, és folytogatni kezdte. Sharonnak azonban sikerült elérnie egy úgynevezett pánik gombot, riasztót, értesíteni a rendőrséget, így a hatóságok időben kiértekeztek, és lefogták Ozzyt. Ozzy csak a cellában tért magához, a kábulatból, és teljesen megdöbbenve kérdezte a rendőrt, hogy miért vagyok itt? Mert hogy tényleg akkora volt a film szakadása, hogy lövése nem volt. A bíróság óvadék ellenébe engedte szabadon, de szigorú feltételként szabták meg, hogy azonnal elvonulra kell vonulnia, és a jogi procedúra részeként távol kell maradni a Sharontól. A hónapokig tartó különélés és a szigorú feltételek után végül visszavonta Sharon a feljelentést, látva, hogy Ozzy gyökeresen igyekszik megváltozni, úgyhogy gyakorlatilag ez az eset is mentette meg Ozzyt a teljes posztulástól, és kicsit térítette észhez. Hát, erős trauma egy házasságban. 103.9 Rock FM. Na mindenkinek békességet, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Továbbra is sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, de megvan a sávzárás a Mester utcában is a Ferenc körút előtt. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, és ami egy darabig velünk lesz, szintén sávzárás a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Rendben jártak a vonatok iskolakezdéskor, nézik a balatoni bringakör állapotát. 100 éves a Puskin mozi, a mikrofonnál Gál Ildikó.

0: a klub elnöke.
1: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
0: Hipnózist, meditációt és még reinkarnációs utaztatást is kínált egy nő az interneten, de a NAV revizora előtt már nem volt minden rendben. A 17 000 forintos konzultációról ugyanis sem számlát, sem nyugtát nem adott. Ráadásul adószáma sem volt, így a hatóság akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat rá. Az ellenőrzés után a nő jobb belátásra tért, és adószámot váltott ki, hogy a jövőben szabályszerűen végezhesse tevékenységét. 100. születésnapját ünnepli a budapesti Puskin mozi. Szeptember 25-e és november 28-a között ritkán látható klasszikusokat, élőzenés vetítéseket és filmklubokat tartanak. A jubileumi programsorozat Fritz Lang Metropolis című némafilmjével kezdődik, amelyhez új elektronikus kísérőzene is készült. A záróvetítésen pedig Charlie Chaplin Aranylász című filmje látható élőzenei kísérettel. Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: 103.9 Rock FM. Rebekákat és Dorinákat tessék keresni, akiben ott lobog a vágy, hogy névnapi köszöntőt adjon át. Jó főnök urak, nem elfelejteni. Kicsi virág, kicsi csoki, és a hölgyek sokkal boldogabbak lehetnek. Na, utakon vigyázzunk, én meghozom a zenéket.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali szeptember 5. Tököl.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt.
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Meglepték a rendőröket, ingyen jár a HPV elleni oltás. Színművészekre voksolhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után, minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges, 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások

0: növényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Folytatódik a szeptemberi nyár, ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Pénteken eleinte borult égboltra tekinthetünk fel, később egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, igen, bizony, most már szerda van, és ráadásul hányadik napja is van, ilyen második napja van szeptembernek, de nem tudom, hogy miért számolom ezt, mert mindjárt itt a december, mindjárt itt a karácsony, mindjárt a téli kabátokat elővehetjük a szekrényből, hát jó, egy kicsit túlzok, de hát azért ugye elkezdődött az ő

tűz. Na, most már valljuk be, viszont még mindig nagyon jó, és annál is inkább nagyon jó, mert hogy mi úgy búcsúztattuk el az augusztust, és úgy köszöntjük a szeptembert, hogy játszunk, mégpedig 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából, ez a nyeremény. A játék lényege pedig az, hogy ha én szólok, akkor hívni kell a +36 20 999 1039-es telefonszámot 9-én, és a kérdésem az lesz, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát ez pedig minden esetben a 103.9 Rock FM. Szerintem mindenkinek minden világos, jöhetnek a legjobb rockzenék. Hát természetes Kiss, Crazy Crazy Nights.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, na hát az nem kérdés, hogy az 1969-ben alakult ír Thin Lizzy a rock történelem egyik legnagyobb hatású formációja, akik olyan műfajok vegyítésével alakították ki teljesen egyéni stílusukat, mint a blues, a soul, a pszichedelikus rock, a tradicionális ír népzene és természetesen a hard rock. A Phil Lynott basszusgitáros énekes vezette csapatot azonban sokan a heavy metal egyik első alapbandájának is tartják, a két gitáros felállás úttörőnek számító ikertémái miatt, ami olyan bandákra volt hatással, mint az Iron Maiden, a Def Leppard, a Metallica vagy az Anthrax. 1976-ban dobták piacra Jailbreak című áttörést meghozó és egyben legsikeresebb albumukat. A mindössze 36 perces mestermű első kislemezes dalának hosszas tanakodás után a Boys Are Back in Town című felvételt választották, ami a Whiskey in the Jar óta a legnagyobb sikerük lett a Szigetországban, és a banda történetében először és utoljára Amerikában is bejutott a top 20-ba. A számot a kritikusok is méltatták, megjelenésekor utólag pedig számos összesítő listán szavazták meg minden idők egyik legfontosabb és legjobb dalának, még a Bon Jovi is feldolgozta 1989-ben, de mi most az eredetit hallgatjuk meg. Thin Lizzy.

0: misunderstood.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy Europe, akik már nagyon-nagyon régen ígérgetik az új lemezüket, és úgy néz ki, hogy most már célegyenesben vagyunk, mert már a megjelenés dátumát is bejelentették, egészen konkrétan a dátum 2026. szeptember 25-e, Come This Madness, ez a 12. stúdióalbumoknak a címe, és az albumról eddig két kis lemez megjelent már, az első az a One on One, a második pedig a The Cult of Ignorance című felvétel. Hát egyébként a Europe el volt foglalva, mert hogy készült róluk egy életrajzi film is, amely 2024 végén jelent meg körülbelül, és Europe the Movie címmel, amely bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, soha nem látott archív felvételekkel a 80-as és 90-es évekből, kitérve a hirtelen sztárrá válásra, a nehéz időkre és a 2000-es évekbeli visszatérésükre. Mi most akkor a lemezre hajtunk. Ez a Europe, és a legikonikusabb daluk, ez a The Final Countdown.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig szeptember második Rock délelőttje, és egy jóféle szerdai Rock délelőtt. Hát most mit mondhatnánk? Megkezdődött a szeptember, mindenki megy iskolába, akinek ott kell lennie, az már ott van, úgyhogy mi meg itt mulatjuk az időt, elpesgünk magunknak, jól érezzük magunkat, hát hiszen ez egy nagyon jó kis szeptember. Most az első két nap alapján mindenképpen ezt tudom mondani, és ami még tudnivaló, hogy ugye játszunk. Mi játékkal búcsúztattuk az augusztust, és köszöntjük a szeptembert. A nyeremény 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Semmi más teendő nincsen, csak figyelni kell az aktuális műsorvezetőt, jelen esetben engem, és a szólók, akkor hívni kell a +3620 999 1039-es telefonszámot 9-én. Fel fogom tenni a kérdést, hogy melyik a kedvenc rádió, erre pedig a válasz mindig, mindenkor, minden esetben az, hogy 103.9 Rock FM, milyen egyszerű. Na pedig, hát addig pedig hallgatunk egyet s mást, mégpedig most a Golden Earring dalát, ez a Raider Love.

103.9 FM és a Rolling Stones a folytatásban, akik ugye, hát megígérték állítólag, hogy jönnek majd Európába koncertezni ebben az évben. Az az igazság, hogy már tavaly megígérték ezt állítólag, az is csak állítólag van. Lehet, hogy a rajongók terjesztik egyébként ezeket az álhíreket csak azért, hogy valahogy inspirálják a bandát, hogy útra keljenek, de ez nem fog megtörténni, mert hogy Keith Richard egészségi állapota miatt nem tud már elvállalni egy olyan mentálisan és fizikailag megterhelő koncertturnét, mint az európai lenne, de hát kárpótoltak bennünket, mégpedig nem is akárhogyan. Foreign Tongues című új stúdióalbumuk július 10-én megjelent, emellett áprilisban már kiadtak egy új kislemezt is, Rough and Twisted címmel, amiben az volt a csavar, hogy a legendás formáció Bakelit lemezen jelentette meg The Cockroaches név alatt. Hát szóval azért úgy vannak csavarok a történetben, és reménykedhetünk abban, hogy ők majd egyszer megint eljönnek Európába turnézni, tulajdonképpen a remény hal meg utoljára alapon. Na de, hát itt vannak nekünk a legnagyobb klasszikusok addig, Rolling Stones, Angie.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. A 2-es főúton építési munkák miatt van útszűkület Vác határában, a 38-as kilométer közelében. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 103, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen. És hát igen, a Metallica idén itt volt, június 11-én és 13-án is egy fantasztikus, frenetikus, elmondhatatlanul jó koncerttel, kettővel, igen, kettő koncerttel örvendeztetett meg bennünket, és bizony, ez a dal is szerepelt a repertoárban, és valami egészen elképesztő volt. For Whom the Bell Tolls.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

100.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a... Ma majdnem azt mondtam, hogy pénteki. Na, erre vajon Freud mit mondana? Szóval a szerdai rock délelőtt, igen, és második napja szeptembernek. Hát nagyon-nagyon jól vagyunk, mert hogy az augusztust játékkal búcsúztatjuk, és a szeptembert búcsúztattuk, és a szeptember

játékkal köszöntjük. Mégpedig, ugye, ha én szóló, akkor hívni kell a +36 20 999 1039-es telefonszámot 9-én. Mindig minden esetben felteszem azt a kérdést, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát ez a 103.9 Rock FM. Ez az egyetlen egy lehetséges válasz van erre a kérdésre. És akkor a nyeremény 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű és nagyon kellemes kis játék, ugye? Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet csatlakozni, kérem tisztelettel, már annál is inkább, mert hogy olyan zenei nagyságok érkeznek ide nekünk, mint Gary Moore, ez a Walking By Myself.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Kilenc Rockefem, na jöjjön az a játék. 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ez volt a nyeremény, a játék pedig az, hogy most kellene hívni a +3620 999 1039-es telefonszámot 9-én, és ha beszélünk, akkor mindenképpen meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádió. Hát erre egyetlen egy lehetséges válasz létezik, én csak azt fogom elfogadni, a 103.9 Rock FM, aztán utána hátra lehet dőlni, és lehet örülni a nyereménynek. Hát addig is, ameddig ez a játék zajlik, én kapkodom a telefonokat, jöhet egy jó Rammstein, ugye? Ez a Du Hast.

Du hast mich. Du hast mich.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, na volt itt egy játékfelhívás, vagy én hallottam rosszul? Nem, én nem hallottam rosszul. És ki a kilencedik?
1: Herbusz Cici, László vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Hát László, a legjobb helyen, mert hogy éppen játék van, te vagy a kilencedik! László, drága, annyiban, hogy még azért egy kérdésre mindenképpen várnám a választ, melyik a kedvenc rádió?
1: Nincs kérdés, 103.9 Rock FM.
0: Hát így van, te vagy, nagyon frappáns volt, köszönöm szépen, és a nyereményed 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Gratulálok neked!
1: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
0: És hát szerintem én boldog-boldogtalannak gratulálhatok majd még itt az elkövetkezendő időszakban, most viszont egyelőre itt van velünk a White Snake, nem akármi, ez a Full For Your Lovin'.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, hát játék, most már három napja játék, és hát tulajdonképpen ez a játék, ez nem áll másból, mint hogy majd, ha szólok, akkor hívni kellene a +36 20 999 1039-es telefonszámot, szigorúan 9-ként, és akkor, hogyha én rákérdezek arra, hogy melyik a kedvenc rádióm, akkor majd azt kell mondani, hogy a 103.9 Rock FM, de nem csak azt kell mondani, hanem azt ugye át is kell érezni, tehát csak az igaz választ fogom elfogadni, és akkor a nyeremény 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Hát én lehet, hogy mindjárt szólok, tehát tulajdonképpen még nem döntöttem el. Egy a lényeg, hogy itt tényleg a legjobb rockzenék szólnak, mégpedig most Alanis Morissette, aki tavaly volt itt nálunk 14 év után, hogyha minden igaz, vagy 17, én már nem is emlékszem. Minden esetre a Budapest Parkban lépett fel, óriás sikerrel, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan visszatér. Ez az Ironic.

1-800-953-0953, és akkor én annyit mondok, hogy most kellene hívni a +36 20 99 1039-es telefonszámot 9-én, akkor fel fogok tenni egy kérdést, jelesül azt, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Erre a válasz 1039 Rock FM, aztán már lehet is örülni egy 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszámának, a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsáknak a Centauria kiadó jó voltából. Na, hát akkor szerintem csapjunk bele a lecsóba, játszunk, addig pedig szóljon a Dio és a Holy Diver.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: 103.9 Rock FM, volt egy jóféle játékfelhívás, hát akkor most várom, hogy ki lesz a 9. Halló?
1: Szia, Évi, Ákos vagyok, játszanék, ha lehet?
0: Hát hogy ne lehetne, Ákos? Hát pont játék van, ugye? És te vagy a 9.
1: Igen.
0: És hát ugye egy kérdés azért még van, csak hogy nagyon-nagyon megnehezítsük ezt az egészet, hogy melyik a kedvenc rádiód?
1: 103.9 Rock FM.
0: Tökéletesen. Hát igen. 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És a mai napon biztos, hogy lesz még játék, úgyhogy mindenki maradjon. Meg hát azért is, mert hogy már itt is van a U2 és a Where the Streets Have No Name.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

a Csente Úria kiadó jóvoltából. Hát ez egy nyeremény, amelyet úgy kell megnyerni, hogy ha szólok, akkor hívni kell a +36 20 999 1039-es telefonszámot 9-én. Én, ha találkozunk, meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát ez egyetlen egy lehetséges válasz, a 1039 Rock FM, és akkor onnantól lehet hátradőlni, és lehet örülni a nyereménynek. Bizony, mert a nyereménynek mindig minden körülmények között örülünk, na meg még akiknek mindig minden körülmények között örülünk, ők a Rolling Stones, ez a Sympathy for the Devil.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ma nézzük a csütörtöki időjárást. Egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél, ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futó zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet még mindig 27 és 32 fok között alakul. Hát köszi, ezt szeretjük mi, az ilyen jóféle. Hát majd vénasszonyok nyarát, vagy indián nyarat, mit tudom én, kinek mi, gusztus dolga, az biztos, hogy egyben egyetértünk, hogy a most következő dal zseniális. Black Sabbath, War Pigs.

Szászár a 9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel, Nomeg játékkal, Klamancsák Krisztián, 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma ad a Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. A részleteket mindenki tudja már, úgyhogy mindenki figyeljen. Aztán jön Szili és a Rock the Night, és én pedig mindenkit várok holnap is nagy-nagy szeretettel, egy csütörtöki, azaz kispénteki Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, fantasztikus szeptember, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig az ILO és a Rock and Roll is King.

0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is
1: king. Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Add a blues!
1: 103.9 Rock FM és a szerdai rock délután elhagyom a várost az Eddától, de a város senki se hagyja el, már csak az Eddi játék miatt sem. Igen, Eddi, köszönjük szépen, mindig mondod, hogy téged kell figyelni. Ezen a héten egyébként tényleg, szóval mindenki vigye magával valamilyen okos eszközön a Rock FM-et, és egyébként nagyon sokan azt is kérdezik, hogy miért nincs itt meg, miért nincs ott. Mindenhol van, csak azt kell beütni, hogy www.rockradio.hu, és ott meg kell nyomni a play gombot. Tényleg ennyire egyszerű. Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok. Ha valaki nem engedte el a kánikulát augusztusból a szeptemberbe, itt van 30 fokkal szerdán, csütörtöki hidegfronttal 29 fokkal, hát ez aztán a hidegfront, hogy utána pénteken és szombaton jöjjön a 32-33 fok. Jó lesz? Egész durván indul a szeptember. Itt az AC/DC és a megfelelő dal az idője.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás, az 53-as jelű Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton lehet kerülni. Budapesten váltakozó irányú forgalom van Csepelen továbbra is a második Rákóczi-Ferenc úton, félpályás lezárás van a második kerületben a Nagykovácsi úton, de ezt holnap hajnalban felszámolják. Sávlezárás van az Árpád híd budai lehajtóján, ez pedig csak ma 18 óráig tart, és hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton ma is 18.30 és hajnali 5 között. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, aki az elmúlt 30 évből nem ismeri a Jó Barátok televíziós sorozatot, az nem ezen a bolygón élt. Mert hogy az elmúlt most már több mint 30 évben tulajdonképpen bármelyik televízió adásban bele lehetett akadni. Volt, aki többszörösen végignézte a sorozatot, volt, aki hallott róla, volt, aki látott belőle egy-két részt, mindegy. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Most figyeljen mindenki, a sorozatot 62 Prime Time Emmy-díjra jelölték, 2002-ben a 8. évadával pedig elnyerte a legjobb vígjáték sorozat díját. Na de nekünk rádiósoknak, zenével foglalkozó rádiósoknak nem is ez a legnagyobb durranás, hanem az 1995-ös Rembrandt's dal, az I'll Be There For You, ami vezeti az amerikai slágerlistát, és ha valaki nem a tévén keresztül ismerte volna meg a sorozatot, lehet, hogy először hallotta a betét zenét, és utána kezdte el érdekelni, hogy mi is ez. Ne felejtsük el, hogy a 90-es évek kellős közepén még dúlt az MTV láz, vagyis amit játszott az MTV, az siker lett. A Rembrandt's dalhoz tartozó videóklipet játszotta, és benne vannak a sorozat szereplői is. Ima the Rembrandt's, a sorozatból, melynek címe Friends, vagyis Jó barátok. Ez az I'll Be There For You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a Szerdai Rock délután. Pici eső volt néhány helyen délelőtt, vagy délben, vagy valahogy így 11 óra körül, hát az még a délelőtt, de egyébként meg már a napos időt ígértek, és nagyjából 28-29-30 fokot, hogy ebből jöjjön aztán a következő napokban a kánikula, picit még várni kell rá, mert hogy csütörtökön nem robban be, marad a 29 fok körüli csúcs, már csak egy csütörtöki hidegfrontnak is köszönhetően, és aztán a péntek szombat 32-33 fokos, állítólag szombaton megint hidegfront jön, így aztán vasárnap nem tud 30-33 fok lenni, csak mondjuk megint 28, aztán utána jövő hét elején meg megint 31. Nem baj, hogy ki érti ezt, vagy ki nem, ettől még a szeptember az olyan befűtős, legalábbis az eleje, nagyjából a közepéig. Útinform legfrissebb, az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat, vagyis hogy jelenleg járhatatlan az M5-ös fővárosi szakasza, aki teheti, az az M0-ásig csorogjon le rajta, majd az M0-áson kerüljön, vagy egyáltalán válasszon másik útvonalat. Váltakozó irányú forgalom van Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, és félpályás lezárás van továbbra is a második kerületben a Nagykovácsi úton, ezt felszámolják holnap hajnalig, vagy hajnalban. Sávlezárás van az Árpád híd budai lehajtóján ma 18 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma 18.30-kor kezdődik, másnap hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Tudom, mert ugye Edi nem bír magával legalább egy órája. Szerintem nagyon sokan várják a játékot. Ne én legyek az elrontója. Igen, Edi, te jössz most is 0620-999-1039, de 9-nek kell becsúszni a telefonvonalba, úgyhogy jól taktikázzon mindenki.

0: Rock FM, halló!
1: Szép jó napot kívánok, Fekete Szabolcs vagyok.
0: Én is szép jó napot kívánok Szabolcsnak. Nagyon hivatalosnak tetszik lenni, honnan tetszik telefonálni hivatalosan?
1: Nem hivatalosan, Pécsről, csak nagyon meglepődtem.
0: Helyes, mindenki így van ezzel. Ezért csináljuk ezeket a játékokat. Tessék szíves meglepődni lenni, mert hogy ez itt a 9. hely, kérem szépen.
1: A mindenit, és akkor most szépen kifejeztem magam.
0: És annyit emlegetem Pécset, különböző internetes hallgatók alapján, meg Viberen írnak, SMS-t írnak, hogy akkor most mi van Pécsen, azt rögtön tárgyaljuk meg.
1: Iszonyatos meleg van.
0: Na.
1: Eső nulla, úgyhogy itt lehet, hogy van 32 fok is.
0: Van mediterrán időjárás arrafelé.
1: Az van, de remélem, hogy a hangulatot.
0: Na majd mindjárt megnézem Pécsnek az időjárását, mert néha szoktam ilyen osztályidegen dolgokat mondani, hogy igazából elmondhatnám a maléi időjárást is, vagy mondjuk az Indiai óceánról kiválasztott környéket, de azért maradjunk Magyarországon belül. De Pécsnek különös jelentősége van, mert kapok onnan közlekedési információkat, mindent kapok onnan, úgyhogy ezúton is üdvözlöm a pécsieket, téged is, kedvenc rádiót, helyes megnevezése 321.
1: F39,
0: hát megnyertél mindent, ami ebben a játékban megnyerhető. Azóta se tudom, hogy hogy néz ki a hátizsák, mert hogy nekem még mindig nem mutatták meg, de van Iron Maiden hátizsák, úgyhogy majd kérek szépen róla Viberen képeket, aki már készhez kapta. 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával. Mit szólsz hozzá?
1: El se hiszem. Hétfő óta próbálkozom, most sikerült.
0: Jó, hát egyszer sorra kerül mindenki, éppen most kaptam MS-től Viber üzenetet, hogy ő is próbálkozik, és ő a 109. helyre gyúr, vagy hajt, hogy ebből esetleg, hogyha szerencséje van, akkor bejut a 9. helyre.
1: Ez így, ne adja fel senki.
0: Szerintem sem, igen. És mindez a nyeremény a Centauria kiadó jóvoltából érkezik majd hozzád. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM Starship, It's Not Enough, a 80-as évek legvége, amikor Grace Lee távozott már a csapatból, és még egy tag, neki a nevére nem emlékszem, de Mickey Thomas maradt, és többek között ilyeneket énekelt. Jó volt a Starship a 80-as években ilyen és ehhez hasonló dalokért, no meg három amerikai listavezető slágerért sorrendben, három egymást követő évben, 85-86-87, de erről már nagyon-nagyon sokat beszéltem. Arról viszont kevesebbet, hogy 16 óra után néhány perccel mondtam, az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat, aki teheti, az az M0-ás autóúttól válasszon másik útvonalat. Közben Endre írt SMS-t a 0620-999-1039-re, szia, az M51-es a régi M0-ásról tényleg fel lehet hajtani az M5-ösre Budapest felé, így működik tulajdonképpen az az elkerülős díj, aki még időben lehajt a pályazár előtt. Endre, köszi, neked is jó utat. Itt a Lord és a kisfiú a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Váltakozó irányú forgalom van Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, félpályás lezárás van a második kerületben a Nagykovácsi úton holnap hajnalig, sávlezárás van az Árpád híd budai lehajtóján ma az esti órákig, és hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ma is 18:30 és hajnali 5 között. További sávlezárások a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren. Lezárások még a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Az elmúlt napokban új kerékpáros sáv és parkolósáv került kialakításra a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van az elmúlt hetekből a Budaörsi úton, busszáv van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM szerintem nem volt sikeresebb album a Bryan Adamsnek a Waking Up the Neighbors albumnál. A 90-es évek elején járunk, Bryan Adams ekkor már a 80-as évekből óriási sztár, talán 1983 körül még nem is annyira, mint aztán az évtized közepétől, és aztán az évtized

Személyes kedvencem a Do I Have to Say the Words, szerintem ezt nagyon szépen és nagyon jól énekli a kanadai rocker, miközben mindenki kedvence volt a 90-es évek elején, giga megasláger lett belőle Everything I do it for you. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, csúnya hírek vannak az Útinformtól, az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán. Egy órával ezelőtt súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél később megállították a forgalmat. Korábban az Útinform azt írta, aki teheti, az az M0-ás autóúttól válasszon másik útvonalat, most legalább fél órája, 40 perce, a rendőrség kötelezően mindenkit ki is terel az M0-ásra. Budapesten is történtek balesetek, a második kerületben a József utcában, a Soroksári úton is, és a Tétényi úton is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, itt a pancsoló kislány története úgy, ahogy soha nem hallott sehol, csak most a Rock FM-ben. Kovács Eszti az eredeti előadó, egyes forrásokban Kovács Esztike, valójában Kovács Eszter, aki 1948-as magyar énekesnő, az egyik legismertebb magyar gyermeksláger, pont ennek a pancsoló kislánynak eredeti előadója, felnőttként aztán visszavonult a szerepléstől. Szegedi családból származik, családja 1950-ben 2 éves korában költözött Budapestre, a Szentkirályi utcába, mert édesapja, aki zenész volt, vadászkürtőjá. Játszott. Abban az évben a Fővárosi Operett Színházban kapott állást. Általános iskolai tanulmányait Budapest 8. kerületében a Rökszilárd utcai általános iskolában kezdte meg, ahol Csányi László volt az énektanára. És ez azért érdekes, mert miután Csányi 54-től a Magyar Rádió gyermekkórusának vezetője is lett, tanítványai közül is gyűjtötte a kórusba alkalmas gyerekeket, így az ő hívására került Kovács Eszti is a gyermekkórus tagjai közé már másodikos korában. A 11. életévében járt, amikor 1960-ban kiválasztották a Pancsoló kislány című dal előadására, amely szinte azonnal sláger lett. Berki Géza, a szám zeneszerzője, később a Stúdió 11 gitárosa kérte fel őt a dal előadására a rádiós gyerekkórus énekesei közül 2 lépcsős kiválasztási folyamat végén, miután egy kifejezetten gyerekhangú énekest keresett. A szám címe egyébként eredetileg a Pancsoló kisgyerek volt, akkor lett belőle Pancsoló kislány, amikor eldőlt, hogy Eszter énekelheti. Családja 1960-ban visszaköltözött Szegedre, ő maga is ott fejezte be az általános iskolát, szülei hallani sem akartak róla, hogy táncdalénekes legyen belőle. Legfeljebb egy operaénekesi pályát fogadtak volna el vele kapcsolatban, és ezt végső soron ő sem nagyon ambicionálta. 8. koráig tovább folytatta a zongoratanulást, de zenei pályafutása Szegeden komolyabban már nem folytatódott. Így lett egy slágeres előadó Kovács Esztike, eredetileg Kovács Eszter, aki Szegeden él most is, és 77 éves. Nagy Feró a Beatrice-vel, aki a saját képére formálta a dalt, 80 éves.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rockközlekedés.
1: Váltakozó irányú forgalomban Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, félpályás lezárás van a második kerületben a Nagykovácsi úton holnap hajnalig, sávlezárás van az Árpád híd budai lehajtóján ma az esti órákig, és hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ma is 18:30 és hajnali 5 között. További sávlezárások a fővárosban, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren. Lezárások még a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Az elmúlt napokban új kerékpáros sáv és parkolósáv került kialakításra a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van az elmúlt hetekből a Budaörsi úton, busszal van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, marad a szeptemberi nyár, és ezt nagyon-nagyon jó kimondani, néha 30 fok alatt, néha 30 fok felett, és ez egyáltalán nem akar elmúlni a hónap közepéig. Most 28-29 fok a budapesti és a Budapest környéki csúcs hőmérséklet. Csütörtökön jön egy hideg front, de ez nem tudom, hogy mit változtat, mert hogy Budapest környékén szépen lassan napról napra emelkedik a napközbeni csúcs. Péntekre, szombatra 32-33 fok várható, a szombati hideg front elhűtheti a vasárnapot, de csak a 33 fokhoz képest 28-ra, hogy aztán hétfőn is 28 legyen a maximum. A hajnali hőmérsékletek változatlanul megállnak 19 fok környékén, talán a hétvégi hidegfrontnak köszönhetően lesz belőle hétfőre 16-18. És utána jövő hét elején megint akar jönni a 30-31 fok. Mi ez, ha nem a szeptemberi kánikula? Több mint 7 napon keresztül szeptember elején.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM Cipőének hangjával a Republik és a 67-es út. Ha folytatnám ugyanezt a sort, az érzelmes balladák sorát, akkor Eagles és a Take It To The Limit, vagy a One Of These Nights, de egy picit inkább pörögjünk. A szerdai rock délutánban Eagles marad, de a dal cím a Heartache Tonight.

0: közlekedés.
1: Váltakozó irányú forgalom van Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton. Félpályás lezárás van a második kerületben a Nagykovácsi úton holnap hajnalig. Sávlezárás van az Árpád híd budai lehajtóján ma az esti órákig, és hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ma is 18:30 és hajnali 5 között. További sávlezárások a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren. Lezárások még a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Az elmúlt napokban új kerékpáros sáv és parkolósáv került kialakításra a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van az elmúlt hetekből a Budaörsi úton, busszal van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: to heaven.
1: Rockközlekedés.
2: Váltakozó irányú forgalom van Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton. Félpályás lezárás van a második kerületben a Nagykovácsi úton holnap hajnalig. Sávlezárás van az Árpád híd budai lehajtóján ma az esti órákig, és hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ma is 18:30 és hajnali 5 között. További sávlezárások a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Kacsó-Pongrác úti felüljárón az M3-as autópálya felé, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren. Lezárások még a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában, és napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Az elmúlt napokban új kerékpáros sáv és parkoló sáv került kialakításra a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van az elmúlt hetekből a Budaörsi úton, buszsáv van a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, marad a szeptemberi nyár, és ezt nagyon-nagyon jó kimondani, néha 30 fok alatt, néha 30 fok felett, és ez egyáltalán nem akar elmúlni a hónap közepéig. Most 28-29 fok a budapesti és a Budapest környéki csúcshőmérséklet. Csütörtökön jön egy hideg front, de ez nem tudom, hogy mit változtat, mert hogy Budapest környékén szépen lassan napról napra emelkedik a napközbeni csúcs. Péntekre, szombatra 32-33 fok várható, a szombati hideg front elhűtheti a vasárnapot, de csak a 33 fokhoz képest 28-ra, hogy aztán hétfőn is 28 legyen a maximum. A hajnali hőmérsékletek változatlanul megállnak 19 fok környékén, talán a hétvégi hidegfrontnak köszönhetően lesz belőle hétfőre 16-18. És utána jövő hét elején megint akar jönni a 30-31 fok. Mi ez, ha nem a szeptemberi kánikula? Több mint 7 napon keresztül szeptember elején.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, a mindent vívő dal, pont ilyenkor 1988-ban jönnek, látnak, győznek. Az ötlet már 1987-ben megfogalmazódik, először is egy nagy lemezre, Appetite for Destruction. 1988-ig a csapata Mennybe megy, többek között ennek a dalnak köszönhetően. Guns N' Roses és a Sweet Child O' Mine. Klavancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Bűdi Szili most 8 órától a műsorvezető, fogynak a nyeremények Edivel kapcsolatban, ugye Edi? Igen. Így aztán, ami a rock délutánokat illeti, már csak csütörtökön és pénteken tudunk játszani, de ez érvényes a reggelre is, Happy Andrénél és Csizinél a napközbenre is. Holnap délután 3-kor jövök.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, ma szeptember 2-a van, az év 245. napja, és még 120 nap van hátra. A nap főbb jellemzője a változás és az új lehetőségek keresése, hiszen a nyár végéről az ősz felé fordul az év, ma pedig Rebeka és Dorina ünnepli a névnapját, akinek a nevét a bibliai és görög eredet egyaránt gazdag jelentéssel ruházza fel, a hűség, a szépség és a tisztaság szimbólumaiként tartják számon őket. És akkor az Isten éltesse Galambos Dorinát az ő frenetikus énekhangjával, és Ugri Meredek Rebeka nevű kutyáját. De rég volt, Istenem, ez már az őskor.

1909 Rock FM. Gyerekek, hát nem akárki a ma született bárányunk, mégpedig az 1964. szeptember 2-án született Keanu Reeves. Nem tudom kimondani a nevét. Gyerek, komolyan, ez az ember, akinek nem tudom, hogy kell kimondani a nevét. Biztos van még egy jó pár, akinek nem tudom kimondani helyesen a nevét, de Keanu Reeves, nem tudom, mindegy. Keanu Reeves, legyen, ő így ír, ahogy írjuk, úgy mondjuk, jó? Hollywoodi filmcsillag, az egyik legszerényebb és legkedveltebb sztár Hollywoodban. A Matrix trilógia, John Wick filmek és a Féktelenül tette őt igazából világhírűvé, de az emberi oldalát legalább annyira tisztelik, mint a színészi játékát. Gyakran mondják róla, hogy a legkedvesebb ember Hollywoodban, hiszen egyszerű életet él, tömegközlekedéssel jár, imád motorozni, hatalmas összegeket adományoz kórházaknak és rászorulóknak. Szóval Keanu Reeves, áldossék a neved, az Isten éltessen!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No és akkor még egy rockstar születésnaposunk van. Mert hogy 1946. szeptember 2-án született Billy Preston, akit gyakran neveztek az ötödik Beatles tagnak. Billentyűsként játszott a Beatles több legendás felvételén, például a Get Back és a Don't Let Me Down című dalokon, sőt egyike volt azon kevés zenészeknek, akikkel Lennonék hivatalosan is kiadtak közös felvételt. Na de Billy Preston azért nem csak a Beatlesnek dolgozott be és formálta az ő zenei ízlésüket, hanem emellett szólóban is nagy sikert ért el, funky és a soul stílusában. Az Isten éltesse Billy Prestont!

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, think you move me. But I wanna know for sure.

A Virga Negra nem a pálca zárda, a Virga Negra nem fényes lokál. No, hát 1936. szeptember 2-án született Páger Antal Kossuth Díjas színművész, akinek neve összefonódott a magyar színház és film aranykorával. Imádom a régi magyar filmeket, és imádom Páger Antalt is a magam részéről. Több mint 100 filmben szerepelt, hát ez ma már szinte lehetetlen. És felejthetetlen alakításai közé tartozik a Talpalatnyi Föld, vagy a Különös Házasság. Egyike volt azoknak, akik művészetükkel hidat teremtettek a közönség és a színpad világa között.

103.9 Rock FM. No, jöjjön egy kis tudomány, mert hogy 1859. szeptember 2-án érte el a Földet az úgynevezett Carrington esemény, minden idők legerősebb napkitörése. Az akkori távíró hálózatok világszerte leálltak, sőt, egyes helyeken maguktól írtak üzeneteket az elektromágneses zavarok miatt. Ha ma történne hasonló erősségű vihar, hát szerintem műholdak, internet és áramhálózatok milliói bénulnának meg. Aztán irány a könyvtár!

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis érdekesség a világtörténelemből. 1945. szeptember 2-án írták alá Japán hivatalos fegyverletételét az amerikai Missouri csatahajón. Ezzel hivatalosan is véget ért a II. Világháború. Ez a nap világtörténelmi fordulópont, a béke helyreállt, de egyben kezdetét vette a hidegháború és egy teljesen új geopolitikai korszak.

103.9 Rock FM. No, hát 1666. szeptember 2-án kezdődött a nagy londoni tűzvész, amely 4 napon keresztül tombolt és a város szívének szinte teljes pusztulásához vezetett. Bár több ezer ház égett le és a Szent Pál székesegyház is romba dőlt, a halálos áldozatok száma hála jó Istennek meglepően alacsony volt. A katasztrófa után új városépítési szabályok születtek, amelyek modernizálták Londont.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM, egy kis érdekesség. 1901. szeptember 2-án Theodore Roosevelt beiktatása után vált az Egyesült Államok elnökévé William McKinley halála nyomán. Ő lett a legfiatalabb elnök az amerikai történelemben, mindössze 42 évesen. Roosevelt, vagy Roosevelt vezetése előtt erősödött az USA világpolitikai szerepe, és ő volt az első, aki megkapta a béke Nobel-díjat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM és Post Sport. 1973. szeptember 2-án Billie Jean King, amerikai teniszező, megnyerte a US Open-t, és ezzel új korszakot nyitott a női sportban. Ő nem csak sportolóként volt úttörő, hanem a nők jogainak és a nemek közti egyenlőségnek is elkötelezett harcosa volt. Neve örökre összefonódott a sporttörténelemmel.

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.